Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad. Az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írta Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Köcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja a 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható, a szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az Iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az Iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormuzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csak nem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az Iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoringkútban. Az Iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csak nem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU Határ és Partvédelmi Ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Hello, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tízmilliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: Tízmilliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azok a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: És most indul!

0: menjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tízmilliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köcsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azok a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tízmilliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köcsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek,
6: Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hozzá még egy nyelv.
1: Arra.
2: Mi? Ó, még egy rundot, jó?
3: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tisza párt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta tért protézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. A lap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcsere zavarok kezelésére. Mivel a mafetta gáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium három törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben, a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1% ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1% pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csak nem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta tért protézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. A lap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mafettagáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. Korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. Akkor korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

áldoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kevés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis megvalósulhatnak, bárhová eljuthatok mindannyian.

0: Csak minden nap a kukázsa úton.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. A lap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónév kincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezésre a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mafetta gáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
10: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
11: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
10: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
11: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
10: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált.
11: Ezt értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
10: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
12: De azért, mert living room.
10: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a leave.
12: Ezeket én is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
10: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. Ez csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az ikubajnokot.
11: Okos Tóni.
10: Oké. Na, szia, akkor Tóni, mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
11: Jó, igen.
10: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
11: Én mosolyogtam.
10: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecské? Mint az ördög, feleli a másik. És ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
11: Ez jó.
10: Igen, értettétek, biztos?
11: Persze. Jól néznénk, nem?
12: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
10: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
11: Mondja.
10: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
11: Ja.
10: Hát ez durva volt. Durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
11: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
10: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: Az Amazing Grace, az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megvárnod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitte el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már
1: emberek.
0: Nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: Nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen még teológiai eszmélet futtatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok.
1: De nem hallgatsz még.
2: Hát
1: én mondtam, hogy nem akarok ebbe belemenni. Hát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Itt a Ráhel alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: Közben kérjen. A műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszoltam.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyreadni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone, vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót, és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emig Rendnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek, ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira klassz volt.
1: Ez az ima? Igen? Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusza.
1: De igen. Tehát, hogy bármikor,
0: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már bármennyi, kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk.
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót, sziasztok!

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételeink.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad. A múlt a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az Iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén fúrt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hétpénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátor

0: Monitorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az Iváncsei önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a hetet a hétfői buszt.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!